0: kezd volna spál.
1: Visszakap el nagy is hóom, kérk a macsát hitre a vátmely hóom.
0: Harpur manoranjan sahit, matra dúd nau se unan se mai dish home ko FIFA World Cup 2026 season pass linohos. Ra paunu hos 15 din dekhi 3 mahina samma sampurna channel herne package bonus. Yadi ajai linu bhayeko chaina bhane ajai najikai ko dealer dai marfat wa dish home ko customer support 01421766 ma